Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 28-a, csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a szeletek a török világban legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

0: hírösszefoglalón következik. Az USA újabb légicsapásokat mért Dél-Iránra, az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre egy katonai létesítmény ellen Dél-Iránban. A célpont állítólag veszélyt jelentett az amerikai erőkre, valamint a tengeri forgalomra a Hormuzi szorosban. A csapásokra akkor került sor, amikor az amerikai elnök Donald Trump csalódottságának adott hangot az Irán elleni háború lezárásáról szóló tárgyalások elakadt állapota miatt, valamint arra figyelmeztetett, hogy Washington kénytelen lesz befejezni a munkát, amennyiben a tárgyalások kudarcot vallanak. Az USA ismét szankciókat vett ki Francesca Albanese ENSZ szakértőre. Az Egyesült Államok ismét szankciókat vezetett be Francesca Albanese ENSZ szakértővel szemben, miután egy fellebbviteli bíróság feloldott egy korábbi blokkolást ellene. Albanese az ENSZ megszállt palesztin területekért felelős jelentéstevője, hevesen bírálta Izrael-gázai háborúját. A szankció gyakorlatilag elvágták őt a globális bankrendszerektől. A Hamas megerősítette a Qassam brigádok magasrangú főparancsnokának megölését. A Hamas megerősítette, hogy egy gázai város elleni izraeli csapásban megölték Mohamed Abdát, az Izzedin Qassam brigádok magasrangú tagját, illetve feleségét és két fiát is. A Hamas Abdát fegyveres szárnyának első generációja részének tekintette. A csapás az áldozati ünnep előtti heves bombázások közepette történt. Irán. Az urán nem része az amerikai tárgyalásoknak. Irán azt állítja, hogy a dúsított uránkészlete nem szerepel a napirenden az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon. Ezzel elutasítva az amerikai elnök Donald Trump azon kijelentését, miszerint az anyagot megsemmisítik, vagy Washingtonba szállítják. Teherán emellett vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy továbbra is más eszközökkel próbálja megdönteni az iszlám köztársaságot. Az ENSZ klímaválságra figyelmeztet. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mér Dél-Iránra, Teheránnal folytatott elakadt tárgyalások közepette. Az ENSZ pedig arra figyelmeztetett, hogy az Európa szerte rekordokat döntő hőhullámok brutális emlékeztetői a fosszilis tüzelőanyagok által okozott súlyos fotó klímaválságnak.
1: TRT Türkiye hangja rádiójának hírműsorát hallják.
0: Az USA azzal fenyegetőzik, hogy felrobbant

Jaumát Irán hormuzi vámtervével kapcsolatban. Az amerikai elnök Donald Trump éles fenyegetést intézett Omán felé. Azt üzente a perzsöl-bábeli országnak, hogy viselkedjen, különben amerikai támadásra számíthat. Omán pont úgy fog viselkedni, mint mindenki más, különben fel kell robbantanunk őket. Ezt értik, rendben lesznek, mondta az amerikai elnök a Fehérházban tartott szerdai kabinetülésen. Nem világos, mi késztette Trumpot erre a kijelentésre az országgal szemben. A Fehérház nem válaszolta megkeresésre. Éjszaka egy kollégiumi tűzben 15 iskolás lány vesztette életét Kenyában. Legalább 15 iskolás lány meghalt és 53 megsérült, miután egy pusztító éjszakai tűz végig söpört az Utumisi Lány Akadémia bentlakásos iskolájában, Nakuruban, Közép-Kenyában, közölte a kenyai rendőrség az újságírókkal. A Rift Valley régió rendőrfőnöke Samuel Ndanyi megerősítette a haláleseteket, és arra figyelmeztetett, hogy az áldozatok száma emelkedhet, mivel a mentés műveletek továbbra is zajlanak. A sérültek számát pedig még nem állapították meg. Mentő alakulatokat, rendőröket és humanitárius csapatokat vezényeltek az iskolához, miközben a családok összegyűltek, hogy híreket várjanak az eltűnt diákokról. Első beavatkozóink a mentőszolgálat személyzete, a pszichoszociális támogatást nyújtó munkatársaik jelenleg a helyszínen vannak, és más segítők, illetve az illetékes hatóságok mellett támogatják a sérült diákokat, közölte a Kenyai Vöröskereszt egy nyilatkozatában. Megrepett egy vegyi tartály egy washingtoni papírgyárban. 9 eltűntek, egyen pedig meghaltak. A CBS News szerint Longview-ban, Washington államban, a Nippon Dimwave csomagoló gyárában egy tartály kiasodását követően legalább egy ember meghalt és 9 eltűntek. A hatóságok szerint a tartályban fehér lúg volt, egy olyan kémiai keverék, amelyet a papír pépelőállításához használnak. A balesetben legalább 9 ember megsérült, köztük egy tűzoltó is. Néhány áldozatot égési vagy légzési sérülések szenvedtek, állapotok a könnyűtől a kritikusig terjed. A Longview-i tűzoltóság közleménye szerint a kiesett tartály instabil volt, valamint az abból kifolyó anyag veszélyes körülményeket teremtett a mentő alakulatok számára. Végezetül. A WHO antivírus esetek száma 13-ra emelkedett egy új spanyolországi eset után. Gebreyesus bejelentette, a hantavírussal összefüggő esetek száma, amely középpontjában egy óceánjáró hajó áll, 13-ra emelkedett. Spanyolország bejelentette egy új esetet a karanténban lévő utasok között, amivel az összes eset száma 13-ra emelkedett, írta Gebreyesus egy szerdán az X-en közzétett bejegyzésében. Hozzátette, közülük 3-an meghaltak, azonban május 2-a óta nem történt újabb eset. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a geopolitikai napról legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk legközelebb is! Gazdaságpolitikai napló.

nem csak a stadionokat, hanem a stadionok tulajdonjogát birtokló hatalmas tőkés csoportokat vesszük gyorcs alá, valamint azt, hogy ez a szerkezet hogyan alakult át egy sáptáblává a globális geoekonomiában. A labdarúgás ma már nem csupán egy sportág, hanem az államok puha hatalmi törekvéseinek zászlós hajójápá, stratégiai eszköz osztályjápált, amelyet a befektetés alapok új biztonságos menedéknek tekintenek. Ma a többszörös klub tulajdonlásról és ezen új befektetési környezet geoekonomiai kódjairól esik szó. Kedves hallgatóink, miközben a fosszilek a világjárványnak azt a sebeket próbálja begyógyítani, egy új megmentő lépett a színpadra. Más szóval a többszörös klubtulajdonlás az MCO csoportok. A vírus hatására pénzügyileg meggyengült klubok egyenként kezdtek beolvadni ezekbe a hatalmas halozatokba. Még a 2022-es UEFA adatok körülbelül 180 klubról szóltak, 2023 végére világszerte 325 klub vált egy olyan hatalmas halózat részévé, amelynek tulajdonosai más klubokban is részesedéssel rendelkeznek. Ez nem csupán számszerű kérdés, hanem egy

található ez a jelenség a FIFA mind a hat konfederációjára kiterjedt. A kínai befektetők kivonultak a tengeren túli tevékenységekből, és az észak-amerikai háttérű magántőke és közgazdasági tőke társaságok váltották fel őket. Égő labdarúgása a pénzügyi szektor számára egy meghatározható eszköz osztályá vált. De vajon mennyi nőtt a befektetési volumen? A számszerű adatok lenyűgözőek. Még 2019-ben a foszilákban végrehajtott fúziók és felvásárlások értéke mintössze 240 millió dollár volt, ez az összeg 2022-ben 5 milliárd dollárra ugrott, és 2023 végére meghaladta a 10 milliárd dollárt. Ez pontosan a geoekonomia fokusza. Ebben az újkországban az egyik legmeghatározóbb szereplő a Perzsa-öböl pénzügyi stratégiája. Azok az államok, amelyek gazdagok a természeti erőforrásokban, az globális befolyás övezetét kívánják alakítani. A futballpályákat diplomáciai erődítményként használják. Ezen a területen a legnagyobb szereplő az Egyesült Arab Emírségek által finanszírozott és irányított City Football Group, amely 12 klubból álló portfólióval rendelkezik. Ennek a modellnek a sikere nem csupán pénzügyi, hanem sport szempontból is bizonyított. 2022-ben a vállalatcsoport leányvállalatai a Manchester City, a Melbourne City, a Mumbai City és a Yokohama Marinos is bajnoki címet ünnepelhettek a saját ligájukban. Az érem másik oldala. A szaúd-arábiai nyilvános befektetés alap Newcastle a Newcastle United felvásárlásával hatalmas lépést tett, és mindössze két év alatt a saját országának négy nagy klubját is magába foglalva létrehozta a világ második legnagyobb MCO struktúráját. Katar hat klubból álló Paris Saint-Germain köré épülő hálózata és a bahreini befektetők szintén elfoglalják helyüket ebben a versenyben. Ez egyfajta szuverén futball befektetési korszak. Az államok most már nem csak az energiaellátási útvonalakat, hanem a globális popkultúra legnagyobb fő ütő erét is ellenőrizni akarják. Ez az ellenőrzési vág nem korlátozódik csupán a Közel-Keletre, Európában is érdekes geoekonomiai lépéseket figyelhetünk meg. Az Orbán kormány Horvátországtól Ukrajnáig, Szerbiától Romániáig több mint 55 millió eurót fektetett be a magánnyelvű régió klubjaiba, stadionjaiba és akadémiaiba. Ez az egyik legkonkrétabb példájának, hogyan használják a sportot a regionális befolyás és a kulturális diplomácia eszközeként. Ez a hatalmas növekedés azonban komoly kockázatokat is hoz magával. A szabályozó hatóságok, amelyek eddig a laissez-faire, illetve a hagyjuk a dolgokat elv alapján jártak el, most szembesülnek ezen ellenőrizetlen növekedés következményeivel. Az UEFA arra figyelmeztet, hogy ez a befektetési modell veszélyezteti a klubversenyek tisztességét és integritását. Az a kockázat, hogy egy tulajdonos két klubja egymás elleni pályára árnyékot vethet a sport alapját képező versenyszellemre. Ami még ennél is fontosabb, az a pénzügyi fertőzés kockázata. Ha egy hatalmas MCO csoport tulajdonos a pénzügyi válságba kerül, az domino effektus okoz, ami klubok tuszatjait és labdarúgók ezreit sodorhatja veszélybe.
می گاز او فاده تا یه سرین توز

0: Ilyen halazatokban lévő 180 klubban 6500 profi játékos szerepelt, a legfrissebb kutatások szerint ez a szám megközelíti a 12 ezret. Egy csoport összeomlása a lejárt tartozásokat és sportolók ezrének munkanélkülévé válását jelenti. Nos, mennyire megbízhatóak ezek a befektetők? A megfelelőségi kritériumokról esik szó. Régen olyan NCO szervezetek, mint az, amelyet Erik Ma alapított, mondabotrányokba keveredtek. Még a Ma csoport letországi lányvállalatát bundozás miatt büntették, ami megrázta a csoportot. A német Kapszi Wedingen Klub a pénzügyi összeomlás szélén áll. Andy Pilly, aki az Egyesült Királyságban, az Egyesült Arab Emírségekben és Dél-Afrikában alakított ki portfóliót, 2023-ban 13 év börtönbüntetést kapott csalásért, ami rávilágít a szektor felügyeleti hiányosságaira. A befektetési környezet jelenleg kedvezőnek tűnik, de a szurkolók nem elégedettek ezzel a helyzettel. Hollandiában a NAC Breda szurkolói tiltakoztak a City Football Group felvásárlási terve ellen, és a tiltakozás eredménnyel járt. Dánia egyik legrégebbi klubjánál, a Brondinél a vezető szurkolói csoport aggodalmát fejezte ki, hogy most lehet tárgyalni a klub tulajdonosokkal, de mi lesz a jövőben. Ugyanis a magántőkecsoportok már a befektetés megvalósítása előtt meghatározzák a kiszállási stratégiájukat, vagyis számukra a klub nem közösség örökség, hanem egy olyan eszköz, amelyet el fognak adni a megfelelő időben. Ma arról is ez szó, a zöld pályák hogyan alakulták át egy hatalmas geoekonomiai laboratóriummá. A labdarúgás ma már nem csupán a gólokról szól, hanem az energiaátvételek, a diplomáciai lépések és a pénzügyi származékos ügletek összetett keveréke. Az MCO jelenség térnyerése működésképtelenítheti olyan hagyományos intézményeket, mint az UEFA. Ha egy kis befektetői csoport kezd irányítani Európa legnagyobb klubjait, a szabályokat már nem a szövetségesek, hanem ezek a konzorciumok fogják meghatározni. A következő részekben továbbra is arról fogunk beszélni, hogy Türkiye milyen stratégiai lépéseket tesz majd ebben a globális sportgazdasági versenyben, miközben megőrzi saját értékeit. Bárhol is legyenek a világon, meleg üdvözletet küldünk kedves hallgatóinknak. Viszont hallásra!
1: Gazdaságpolitikai napló.